0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc, a száguldó őrnagyként is emlegetett balösszekötő, a legendás aranycsapat kapitánya, a legismertebb magyarok egyike. 2002. április 2-a, azaz 75. születésnapja óta Puskás Ferenc nevét viseli az ország legnagyobb sportlétesítménye, az egykori Népstadion. 2013. márciusában Óbudán felavatták a világ első egész alakos puskácsöcsi szobrát. Az aranycsapat legendás labdarúgójának bronz emlékműve a kerület megújult város részében a Promenád központjában áll. A műalkotás Puskást örökíti meg, amint Madridban gyerekeket tanít dekázni. A világ egyik legjobb focistája a budapesti Szent István Bazilika altemplomában nyugszik. Sírhelye nemzetközi zarándokhely.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1849 és 1918 között fennálló hídvám esetében a vámfizetésre a vámházakban került sor. Az átkelésnél a díjat az egyik oldalon ki kellett fizetni, amiért egy kis fémlapocskát, egy hídbárcát kapott az átkelni szándékozó, amelyet a híd túlvégén le kellett adni. Éppen ezért a járdákon is egyirányú volt a forgalom, így tehát az egyik oldalon csak Budára, míg a másikon csak Pestre lehetett menni. Noha a közúton bal oldalon közlekedtek, a Lánchídon a gyalogosok a jobb oldali járdát használhatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpezsdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió 92.1. A Kossai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a Csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Zambó Brigitta színművész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Disney piknik koncert és kvízesre várják az érdeklődőket a Laffert Kúria varázslatos kertjébe. Augusztus 28-án különleges, az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti Laffert Kúria. Mielőtt, hogy mi is ez a Disney piknik koncert és kvíz, hogyan jutott eszetekbe, mert hogy ugye nem egyedül vagy ezen az eseményen, hanem ott van melletted még Szaszák Zsolt színművész is, hogy neked melyik a kedvenc Disney hercegnőt. Ki lehet-e ezt jelenteni, vagy van-e ilyen?
2: Az a helyzet, hogy ki lehet abszolút jelenteni. Mi mind a ketten Zsolttal a Madách Színházban a Jégvarázs előadásban játszunk, ami ugye a híres Disney mese színpadi adaptációja. Ő Kristofot játsza, én pedig Elzát, úgyhogy hát nem mondhatok másik Disney hercegnőt, csak és kizárólag Elzát. Ő a kedvencem, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és hát estéről estére nagyon szívmelengető érzés az ő bőrébe bújni.
1: Gyerekként, amikor nézted ezeket a meséket, vagy olvasták, vagy már te olvastad, így most felnőttként visszagondolva, meg tudod azt fogalmazni, hogy szerinted mit tud adni a gyermekeknek egy-egy Disney mese?
2: Igen, nagyon összetettek szoktak lenni a Disney meséi, azon kívül, hogy gyönyörű szép látványviláguk van, és összetett karaktereket jelenítenek meg, gyönyörű zenék vannak bennük. Tehát szerintem nagyon sokunknak gyerekkorunkban nem is feltétlenül a mese története ragadt meg igazán, hanem egy-egy betétdal, egy-egy zene, ami utána tovább kísért minket, énekelgettük, fejből fújtuk, és azt hiszem, hogy talán ez volt az, ami inspirált minket a zenés Disney kvízeink létrehozásában is, hogy a Disney meséknek olyan csodálatos zenei világa van, hogy az vétek lenne nem énekelni, és ezért építettünk e köré egy egész műsort, mert azt éreztük, hogy ezek a zenék nagyon sokat jelentenek most már nem csak a mi generációnk számára, és nem csak a mostani gyerkőcök számára, hanem az ő szüleik, nagyszüleik számára is.
1: És ahogy a Disney mesék is összetettek, ez az esemény is összetett lett, hiszen Disney piknik koncert és kvíz mesék. Hogy ezt hogy találtátok ki, illetve hogyan fog felépülni?
2: Körülbelül másfél évvel ezelőtt Zsolttal álmodtunk egy nagyot. Előtte is adtunk már Disney koncerteket Magyarország szerte, viszont szerettünk volna egy kicsit összetettebb élményt nyújtani, és szerettünk volna a zenei élmény mellett a játék élményét is adni a nézőknek, és így alakult ki a fejünkben nagyjából ez a koncepció, hogy akkor mivel is lehetne összekötni a Disney dalokat. A kvíz műsor ötlete így jött, és amikor csináltunk ebből egy próba verziót, körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor a siker lett, hogy nem tudtuk nem folytatni, és utána dolgoztuk ki ennek a kereteit, egyre gördülékenyebbé vált az egész rendszer, és rájöttünk arra, hogy a nézők egyre inkább igénylik azt, hogy ne csak egy zenei élményt kapjanak, hanem tényleg egy közösségformáló, egy közösségépítő, közös élményt is a kvízjáték által. Ez nálunk nagyjából úgy néz ki, hogy egy vízkészítő alkalmazás segítségével előre mi elkészítjük az adott este vízműsorát, amikor egy-egy meséről van szó, például tegyük fel, hogy az oroszlán királyhoz kapcsolódóan teszünk fel egy kérdést a nézőknek, miután azt ugye megválaszolják, megelevenedik kvázi a mese előttük, és elénekeljük az egyik leghíresebb betét dalt az oroszlán király meséből, és ezzel így megyünk tovább. Tehát halad egyszerre a játék is, amelynek mi vagyunk a házigazdái, illetve előadóként a dalokat is a mi előadásunkban hallhatják a nézők.
1: Mennyire nehéz, bár én azt gondolom, hogy azért úgy állítottátok össze, hogy a kicsiktől 3-tól 99 éves korig?
2: Nincsen alsó és nincsen felső korhatára sem a mi kvíz műsorainknak, és abszolút arra buzdítjuk a családosokat is, hogyha van a családban egy pici baba, nyugodtan hozzá kell őt is. Sok szeretettel látunk kicsiket és nagyokat egyaránt, és természetesen a kérdéseket úgy állítottuk össze, mivel felnőttek is szoktak lenni szép számban a kvízeinken, hogy azért az igazi Disney rajongók is azt érezzék, hogy megtornáztattuk az agyukat, de természetesen a kicsiknek is legyen sikerélményük, úgyhogy különböző nehézségi szintű kérdésekre lehet számítani.
1: A Jégvarázs és az oroszlán király már szóba kerül, de jöjjön egy-két olyan mese, illetve mesehű vagy dal, amelyet még nem említettünk, és volt-e közte olyan, amelyet emiatt a műsor miatt tanultatok meg?
2: Természetesen nekünk is kellett építgetnünk, bővítenünk a repertoárunkat. A Szépség és a Szörnyeteget említeném, az Aladdint, a Vajanát, a Kishablány, tényleg ez most a teljesség igénye nélkül. Próbáltunk olyan dalokat összeválogatni, amiket szinte mindenki ismer, és talán fejből fúj, de vannak azért különlegesebb, Mary Poppins, Notre Dame-i toronyőr, tehát ezek azért kevésbé ismertebb dalok, viszont ezeknek is nagyon nagy sikere szokott lenni, és az ezekhez kapcsolódó kérdéseknek is. Úgyhogy szerintem egy-egy zenés Disney Quiz alkalmával körülbelül 20 különböző Disney mese terítékre kerül nálunk. Tehát például most ennek az augusztus 28-ai Dunaharaszti koncertnek, ugye a Lasszert kúriában, az lesz a különlegessége számunkra is, meg a nézők számára is, hogy ez lesz az első olyan zenés Disney kvízünk, amit élő zenekaros kísérettel fogunk csinálni. Ez egy nagyon nagy esemény számunkra is, és azt hiszem, hogy egy ilyen extra különlegességet fog adni ennek az augusztus végi estének. Azt hiszem, hogy így még szebb lesz, és még nagyszabásúbb lesz, hogy egy kis kamara zenekarral ugyan, hiszen ezek a Disney dalok gyakorlatilag 30 fős hatalmas nagy szimfonikus zenekarra íródtak, viszont nagyon jó kis hangszereléssel, egy kis kamara zenekarral fogjuk itt a Lafert Kúria gyönyörű szép közegében előadni ezeket a dalokat, úgyhogy azt hiszem, hogy akiket jobban megfog ebből az egész programból a zenei élmény és kevésbé a kvíz, azokra is nagyon számítunk, mert hogy így élő zenekaros kísérettel ez egy egészen más és nagyszabású élmény lesz számukra is.
1: Tehát augusztus 28-a a Dunaharaszti Laffert Kúria, ide kell ellátogatniuk, ha szeretnének részt venni a Disney Piknik koncert és kvíz esten, és mindeközben, ahogy láttam, szeptemberben a Madách Színházban azért lesz egy óriási esemény, illetve bemutató, amelyen te is szerepelsz.
2: Igen, szeptemberben mutatjuk be a Madách Színházban Webber nagy sikerű, világhírű musicalét, az Evitát, úgyhogy nem sokára, hát egy szűk egy héten belül visszatérünk mi a nyári szünet után a próbákra, és utána bőzerővel ráfordulunk a próbaidőszakunk végére.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint a te életed úgy van, most amennyit én így kaptam belőle, hogy van egy fő, az a Madách Színház, és mellette pedig eszedbe is eszetekbe jut egy csomó-csomó minden is ötlet, és az csak arra vár, hogy megvalósítsátok. Idő kell hozzá, nagyon sok energia, azt gondolom, és egy társ, akivel ezt meg tudod valósítani. Rengeteg ötlet van még a fejedben?
2: Igen, nekünk Zsolttal híresen sok ötletünk van, tehát gyakorlatilag heti rendszerességgel hívjuk fel egymást, elvetemültebb ötletekkel. Időnk annál kevesebb van, viszont például, hogy említsek egy legutóbbi közös projektünket, Zsolt fejéből pattant ki az ötlet, hogy a Parnograd zenekar dalai köré milyen jó kis zenés előadást lehetne építeni, és hát ez egy hosszabb folyamat volt, de végül is azt is tavaly nyáron, tehát egy évvel ezelőtt bemutattuk, a Fekete Tyúk zenés balladánkat, és hát azóta is nagyon nagy sikerrel játsszuk, szóval arra azért nagyon büszkék vagyunk, az egy nagy vállalás volt, viszont a Parnograd zenekartól hatalmas nagy támogatást kaptunk, és egy nagyon jó kis történetet építettünk a dalok köré, és egy nagyon jó csapattal tudjuk így járni az országot, és minél több helyre elvinni ezt a történetet, és hát a Parnograd zenekar csodálatos zenéit, úgyhogy ez volt a legutóbbi nagy ilyen közös projektünk, de hát rengeteg dolog fogalmazódik meg folyton bennünk, annyi, hogy egy csomószor időhiányban szenvedünk, viszont ötleteink vannak, és hát mindig emeljük a tétet, tehát ez is most számunkra például egy tétemelés, hogy a zenés Disney kvízünket így másfél év után először élő zenekaros kísérettel fogjuk előadni augusztus végén, tehát mindig igyekszünk a már meglévő futó kis projektjeinket is fejleszteni, hogy egyre nagyobb szabásúak legyenek, és hát természetesen, hogy egyre több helyre eljuthassunk velük.
1: Tehát augusztus 28-án Disney Piknik koncert és kvízest a Lafert Kúria varázslatos kertjében, és ahogy hallhatták, a Fekete Tyúk, egyébként én pedig megnéztem, október elején, október 4-én lesz majd Baján, úgyhogy akinek felkeltettük az érdeklődését, oda is elmehet, és mindeközben pedig a Madách Színházba, hiszen az Evitában és aztán a Pretty Woman-ben is láthatnak majd. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és legyenek nagyon jó ötleteitek még, amit meg tudtok valósítani.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Zembó Brigitta színművésznőt hallhatták.

Most pedig érkezik még néhány programajánlat a Magyar Nemzeti Galériában. Két kiállításra hívom fel a figyelmüket. A Magyar Nemzeti Galéri

Szobrok, objektek és régészeti emlékek. Idézi meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva, miként formálta az olasztály művészet és életérzés a magyar alkotók látásmódját az elmúlt 200 év során. És ha itt vannak a Magyar Nemzeti Galériában, akkor ne hagyják ki a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállítás sem. A 20. századi magyar festészet kiemelkedő fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből a Magyar Nemzeti Galéria létrehozott egy időszaki kiállítást. Augusztus 23-áig látható a tárlat, a festőművésznek a galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. A tárlaton a művész képeit 5 tematikus egységben követhetik végig a látogatók. Először az önarcképeket, majd a csendéleteket lehet látni. Ezt követik a modelljeiről készült, majd az uszályokat festett képek, a festőműterem szekcióban pedig diplomamunkája és az ahhoz készített vázlatok kaptak helyet. Bármelyik kiállításra is látogassanak el a Magyar Nemzeti Galériában, én biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon jó időtöltésben lesz részük.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Somogyi Hajnalka kurátort, az OFF Biennálé alapító vezetőjét. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Gratulálok, hiszen a Prokultúra Urbis díjazottjai között van, ugye ezt 2025-ben adták át, és ön az OFF Biennálé létrehozásáért kapta ezt az elismerést.
2: Igen, így van. Nagyon örültünk neki, én is, és az egész stáb, hogy ilyen módon a főváros elismerte el. Most már lassan 12 éve tartó munkánkat.
1: Mi indította el az OFF Biennálét?
2: Az OFF Biennálé tulajdonképpen egy frusztrációból született, vagy egy olyan vágyból, hogy ne a frusztráció vezéreljen minket. A 2010-es évek elején elég erőteljesen átalakult a kortárs művészeti szintér is, hasonlóan más szinterekhez, és nagyon sokan éreztük azt, hogy az intézményi rendszeren belül az a fajta kulturális munka, amit addig nagy szeretettel végeztünk, az nem lehetséges, vagy csak megszorításokkal lehetséges. És én azon kezdtem gondolkozni, hogy tulajdonképpen hogy lehetne egy olyan helyzetet teremteni, amikor ez a fajta kulturális munka, a társadalmilag elkötelezett, vagy társadalmi kérdésekkel foglalkozó, kritikus, jövővíziókat felmutató kortárs művészetet nemzetközi szinten továbbra is be tudjuk mutatni itt Budapesten. És tulajdonképpen ez a keret lett az OFF Biennálé, amit néhány barátommal kezdtünk el szervezni 2014 legelején. Ezek a barátok mind kortárs művészeti szakemberek, úgynevezett kurátorok hozzám hasonlóan, tehát ez egy ilyen protest akciónak indult, hogy fogjunk össze, és a kortárs szintérnek mindenféle kisebb-nagyobb képviselője, független pici helyek, művészcsoportok, kereskedelmi galériák, és számtalan egyéb résztvevő, külföldi barátok közösen csináljunk egy úgynevezett biennálét, ami ugye azért érdekes, mert a biennálék a kortárs képzőművészet csúcseseményei. Tehát ezzel tulajdonképpen belőttünk magunknak egy ambíciót, egy léptéket, amit nem szoktak alulról szervezve nulla költségvetésből megvalósítani. A biennálé az mindig egy ilyen hatalmi dolog, azt mindig fölülről kezdeményezik, egy kulturális minisztérium, egy főváros, egy nagy magánalapítvány, ugye országtól függően, általában ezeknek valamiféle konstellációja. Tehát ez egy ilyen nagyon intézményesült, nagyszabású kortárs művészeti seregszemle egy biennálé, amiből több száz található, gyakorlatilag most már mondjuk a globális északon szinte minden nagyobb városban van egy biennálé. Mi viszont éppen fordítva csináltuk, tehát nekünk az ügy volt meg először, és tulajdonképpen egyenként kerestük meg a résztvevőket, és titokban szerveződött az első OFF Biennálé, mert magunk se hittük el teljesen, hogy ez lehetséges.
1: Azért biztató, amit mondott, hogy a frusztrációból mi minden születhet, de hogy zajlott az első OFF Biennálé Budapesten?
2: Az első OFF Biennálé az olyan volt, mint egy kritika mass. Most nem tudom, mennyire van még egy időben, pont abban az időben a biciklistáknak volt egy ilyen akciójuk, hogy annyira sokan voltak a városban, hogy ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Hát az első OFF Biennálé is elképesztően kiterjedt volt. Nem egy ilyen centralizált dologra kell gondolni, hanem ezek a kisebb, nagyobb csoportok, helyek a legváltozatosabb programokat hozták létre. Több mint 100 projekt valósult meg az első OFF 5 hete alatt. Ezek között voltak kiállítások, voltak utcai akciók, voltak vetítésprogramok, voltak beszélgetések, gyerekworkshopok és mindenféle más. Szóval rendkívül kaotikus volt az egész. Nincs olyan ember, aki látta a teljes első OFF Biennálét, ez volt a legnagyobb, és nekünk nagyon fontos volt az, hogy ez ennyire inkluzív legyen, hogy tulajdonképpen egy teljes művészeti szintér közösen létrehozott valamit, tényleg mindenféle intézményi keret nélkül, és ennek egy óriási ereje volt. Ez egy elképesztő élmény volt mászkálni a városban, nagyon sok ilyen biciklis tárlatvezetés, híres emberes tárlatvezetés, ilyen-olyan séta volt, magánlakások, kelenföldi erőmű, tehát nagyon változatos helyszínekre lehetett bejutni az OFF Biennálé által, és úgy meg is adta az egésznek a karakterét, meg az egésznek a, nem is tudom, a társadalmi tétjeit, azt hiszem, ahogy az első alakult, és hogy megvalósulhatott.
1: De ha titkos volt, akkor hogyan jutott el a hír az emberekhez?
2: Hát úgy kezdtük el szervezni, hogy egyenként találkoztunk azokkal a kollégákkal, azokkal a művészekkel, azokkal a csoportokkal, akikről azt gondoltuk, hogy ez érdekelheti őket, hogy hasonló értékek mentén gondolkodnak a kultúráról, mint mi, és azt mondtuk nekik, hogy 2015 tavaszára gondoltunk egy ilyen biennálét, találj ki egy olyan projektet, ami szerinted nagyon aktuális és fontos egy ilyen kontextusban, egy ilyen helyzetben, és hát csináld meg. Egyetlen kikötés volt, hogy állami forrásokra nem lehetett pályázni. Ennek a projektnek a megvalósításakor, illetve az állami kulturális intézményrendszernek a helyszínein nem jelent meg az OPN-nálé.
1: Szóval egyesével járták végig.
2: Tulajdonképpen egyesével egészen sokáig, tehát 2014 januárjában kezdtük, és 2015 februárjában vált talán nyilvánossá, hogy ez lesz.
1: Hát most meg már nyilvános. Olyannyira, hogy ön díjat is kapott a fővárostól. Nagyon köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Somogyi Hajnalka, kurátor, az OFF Biennálé alapító vezetője itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Az Off Biennale Budapest ugye egy alulról szerveződő független kortárs művészeti kezdeményezés. Önök, ha jól tudom, akkor ragaszkodtak is ahhoz, hogy ne legyen állami támogatás. Tehát, hogy ez valahol a feltétele is.
1: Igen, ez a mai napig, most már a 6. kiadást tervezzük, ez tulajdonképpen talán az egyetlen olyan szabály, amin nem változtattunk az évek alatt. Ennek több oka volt, nyilvánvalóan egy statement, nyilvánvalóan egy politikai statement, ami nagyon fontos volt, azt hiszem, az akkori magyar, hát legalábbis a progresszív művészeti közeg számára, de gyakorlati jelentősége is volt, mert 2010-12 körül, amikor mielőtt ez egész elkezdődött volna, a rendszerváltás ellenére még mindig a kortárs kultúra szinte teljes egészében az állami forrásoktól és az állami infrastruktúrától függött. Tehát nem nagyon volt alternatívája, még az EU-s pénzek megszerzéséhez is az NKA biztosította az önrészt, nagyon sokszor még piaci szereplőket is segített az állam, és az, hogy egy művészeti terület ennyire egy forrástól függ, az mindenképpen egy sérülékenység, egy kitettség. Tehát egy olyan gyakorlati tétje is volt tulajdonképpen ennek a megszorításnak, hogy kénytelenek voltunk körülnézni és alternatívákat találni, hogy hogyan lehet Magyarországon, Kelet-Európában kortárs művészetet finanszírozni az állam nélkül. Ami egy nonsens. Tehát, hogyha körülnézünk a régióban, nem nagyon van ilyen léptékű esemény kortárs kultúrában állami pénz nélkül. Nem létezik gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen szempontból is egy ilyen lehetetlen vállalkozásnak tűnt, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy nagyon nagy siker, vagy mi legalábbis nagyon örülünk annak, hogy sikerült bebizonyítani, hogy ez lehetséges, tehát hogy össze lehet szedni a forrásokat. Az OFF költségvetésének körülbelül 3/4 az nemzetközi forrásokból származik, ezek részben olyan támogatások, amelyeket az itt dolgozó kulturális intézetek biztosítanak, részben európai források, illetve külföldi magánalapítványoknak a támogatásai, és 25% a körülbelül a költségvetésünknek, ami magyar magánforrásokból áll össze.
0: Az, hogy gyakorlatilag kizárt az állami támogatás, tehát önöknek ugye ez a feltétele, ez valahol a függetlenség záloga?
1: Igen, akkor is és azóta is gyakran lehetett tapasztalni, hogy kimondva vagy kimondatlanul az állam által disztribuált kulturális közpénzek, azok bizonyos feltételekhez vannak kötve, amelyek nem szakmai jellegűek, hanem valamiféle politikai irányultságot vagy elkötelezettséget vagy valamiféle ideológiának való megfelelést várnak el, és hát ehhez semmiképpen nem akartunk volna igazodni, és ilyen szempontból igen, ez a függetlenség záloga. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy nem csak az a lényeg ebben, hogy nincsen benne állami pénz, egyébként az egy fontos kitétel, és most 2025-ben mozdultunk el abba az irányba, hogy nagyon kis léptékben, de önkormányzati támogatást kaptunk, de erről talán később, ez ilyen 1-2%-a volt a költségvetésnek összesen. Na, de ugye a másik nagyon fontos záloga a függetlenségnek az, hogy sok lábon állunk. Tehát nincs olyan támogatója, egyik kiadásnak se volt olyan támogatója, aki olyan léptékben biztosított volna forrást, hogy akár csak felmerült volna, hogy ő ezért cserébe diktálhassa azt, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy szerintem egy támogató sem biztosította mondjuk a teljes költségvetés 10-15%-ánál többet. A legutóbbi kiadásnál biztos vagyok benne, hogy így volt. De még hogyha valaki 20%-át adja is a költségvetésnek, az sem egy mindent eldöntő támogatás. Úgyhogy ez a sok lábon állás szerintem a másik záloga annak, hogy autonóm módon tudjon működni egy ilyen szervezet.
0: De valahol a passzivitásból, a passzív megoldásoktól is eltávolodtak ezzel a megoldással, vagy ezzel a szemlélettel?
1: Hát ez egy folyamatos kreativitást, folyamatos újítást igényel ennek a projektnek a fenntartása. Minden 2 évben végig gondoljuk azt, hogy milyen módon, milyen struktúrában tudunk a leghasznosabbak lenni a hazai széna számára. Ez az elsődleges missziónk, hogy a magyarországi független kortárs művészetet erősítsük. Nyilván ennek nagyon fontos eleme az, hogy a nemzetközi kapcsolatokat ápoljuk és építjük, hogy lehetőséget adunk új produkciók, új művek, új projektek megvalósítására, és hogy ezeket bemutatjuk a közönségnek itthon és külföldön. Szóval igen, ez egy folyamatos kreativitást igényel a program struktúráját illetően is, meg a fundraisinget, tehát a pénzszerzést illetően is. Az elmúlt években azért voltak voltak kerülőutak, vagy nem is tudom, kanyarok, amiket nehéz volt bevenni, sokszor az a forrás, amit az ember egyszer megszerez, és az a támogató, akivel kiépít valamilyen kapcsolatot, az a forrás megszűnik, nem elérhető már Magyarországon, ugye nincsenek szerződések mögött, amik lehetővé tennék az újrapályázást, akkor az embernek újra kell kezdeni, egy másik utat kell kiépítenie. Nemzetközi partnerségeken keresztül, ilyen EU-s konzorciumok részeként rengeteg nyilván ilyen személyes kapcsolatépítésen át, ami igaz a nemzetközi alapítványi forrásokra, de ugyanúgy igaz a magyarországi mondjuk magántámogatások esetében is.
0: Hát ez azért éberen tartja az embert. Köszönöm, jövünk vissza. Vendégem Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Az a példa, hogy önök voltak éppen minden állami forrás nélkül léteznek, és hát olyannyira, hogy ő most ugye megkapta a Prokultúra Urbis díjat is, mindezt a budapesti kortárs művészeti élet alulról szerveződése okán, ugye? Szóval, hogy ez mennyiben lett példa a környező országokban? Azt tudom, hogy nemzetközi sikereket is aratnak, de hogy mennyiben követik más országok ezt a példát?
1: A forma, amit mi választottunk a működésünkre, ez a biennálé forma, ahogy említettem, ez egy nagyon elterjedt módozata a kortárs művészet bemutatásának. Tehát ez a biennálé annyit tesz, hogy két évente rendezik meg, de a valóságban még azt is jelenti, hogy ezek jellemzően nemzetközi, nagyon nagy léptékű kortárs művészeti események, rengeteg programmal, társművészeti programokkal, stb. És nekünk nem az volt a célunk, hogy ezt a biennálé formátumot kritika tárgyává tegyük, de tulajdonképpen ez is lett az eredmény a tevékenységünknek, hiszen ez egy olyan alternatívája a biennálé formátumnak, ami nem igazán ismert, a globális északon különösen nem. Ha elmegyünk a globális dél országaiba, ahol nincsen infrastruktúrája a kortárs képzőművészetnek, ahol nincsenek állami és fővárosi támogatások és kortárs művészeti múzeumok, ott már sokkal gyakoribb, vagy sokkal kevésbé meglepő, hogy egyszerűen olyan emberek, akik művészettel foglalkoznak, összefognak és csinálnak valamit közösen. Itt különösen Kelet-Európában, ami ugye annyira az állami intézményrendszertől függ még mindig. Szóval ez egy elég unikális formátum, és mint ilyen figyelmet is keltett az elejétől fogva. Én az elmúlt 10-12 évben rengeteg helyen beszéltem az Off Biennale-ról, az Egyesült Államoktól Kínáig, mindenféle ilyen konferenciákon és workshopokon, és biztos vagyok benne, hogy bizonyos szempontból példaként is szolgál. Egyébként a régióban is egyre szaporodnak a biennálék, és megfigyelhető, ha nem is ennyire alulról szerveződve, és nem is ennyire leválva az államról, de mondjuk az, hogy egy biennálé nem egy ilyen globalizált kortárs művészeti elit diskurzusnak egy-egy leágazása, ahol a sztárkurátor odahívja a sztárművészeket, és a helyi művészek meg csak nézik, hogy mi folyik a fejük fölött. Szóval, hogy ettől a modelltől egyre inkább eldobbantanak azért mások is, és különösen itt a régióban, ha megnézzük a prágai Metro of Art Biennálét, vagy a kijevi biennálét, vagy a egykor volt varsói biennálét, akikkel mi mind együttműködtünk, akkor ez a helyi kötődés, az, hogy a helyi szintérnek a témái, az igényei, a művészei kerülnek egy biennálé középpontjába, hogy ez a fő cél, ennek az erősítése, és ennek egy eszköze a nemzetköziség, az biztos, hogy egyre erősebb. Hogy ebben nekünk most mennyire van kezdeményező szerepünk, azt nem tudom, de hogy ez ilyen szempontból biztos, hogy van egy erős elmozdulás, ami nekünk nagyon jól esett, és különösen az elején volt erről sokszor szó, hogy nem csak a művészeti világban volt fontos az, hogy létrejött egy ilyen léptéki összefogás, hanem a magyar civil szektorban. Nekünk ugye a művészeti identitás mellett van egy civil identitásunk is, és a civil szektorban is elég ismeretlen volt itt Magyarországon az, hogy az egyes szereplők általában nagyon dolgozott, kivéreztetett, alulfinanszírozott szervezetekről beszélünk, hogy ezek össze tudjanak fogni, és hogy egy ilyen léptékű dolgot létrehozzanak. És nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk a magyar civil életből, hogy ez milyen inspiráló, és hogy ez mennyire reményt adó, hogy ez megszületett. A művészetnek nyilván van egy olyan plusz hatása is, hogy ugye mivel az érzelmekre appellál, és mivel nagyon látványos, ezért valahogy a hatása is erősebb, jobban ki tud élesedni tulajdonképpen az, hogy mennyire különleges ez, ami létrejött.
0: Voltaképpen miért beszélünk mi a kortárs képzőművészet kapcsán a politikai vonatkozásról, vagy az állami pénzek általi esetleges befolyásolásról, nyilván kimondatlanul?
1: Igen. A kortárs, vagy amit kortárs művészetnek nevezünk, az tulajdonképpen a 60-as, 70-es évekből eredeztethető, és onnantól kezdve erősödik meg a különböző kritikai, társadalomkritikai politika-kritikai elméleteknek a hatása a művészeti gondolkodásra. Ugye ezekkor megjelennek az egyetemi művészeti képzések, az egész úgy át mosódik ezekkel a különböző társadalmi elméletekkel. Nyilván azért nagyon erős társadalmi mozgalmak is jelentkeznek a 60-as, 70-es évekbe, amelyeknek a művészet ugye részben a kifejezés módjává válik. És a kortárs művészetben meg tulajdonképpen már hát teljesen elfogadott, vagy általános az, hogy attól kortárs, hogy a jelenünk kérdéseire reflektál. Tehát a kortárs művész az valaki, aki itt él velünk, közöttünk, egy nagyon érzékeny, éleslátó valaki, aki ráadásul különböző formai eszközökkel ki tudja fejezni azokat az érzéseket, gondolatokat, amiket mindez kelt benne, ami a társadalomban tapasztalható, legyen az egyenlőtlenség, igazságtalanság, vagy valamilyen másféle jövőnek a lehetősége. Tulajdonképpen a művész nem csinál más, mint a legegyszerűbb formai eszközökkel, ami ugye ma már minden lehet, tehát nem kell festménynek vagy szobornak lennie, a létező összes multimediális formátumot is használják ezek a művészek, minden esetre, hogy tulajdonképpen attól válik a kortárs művészet kortárs művészetté, hogy valamiképpen megfogalmazza azt, amit sokan érzünk, de talán nem találunk neki megfelelő csatornát, és ilyen módon válik átélhetővé. Tehát nagyon sokszor a művészek szinte társadalomtudósként kutatnak valamit, nagyon hosszú ideig foglalkoznak valamilyen kérdéssel, vagy valami közösséggel együttműködnek hosszú időn keresztül. Nagyon sokszor aktivista módszereket használnak, nagyon sokszor olyanok, mint az oknyomozó újságírók. Tehát mindenféle tudomány területről, vagy tudásteremtő módszerből vesznek ki maguknak, és ebből hoznak létre egy olyan művet, aminek viszont megvan az előnye, hogy nem kell mondjuk egy újságíró objektivitásával, vagy egy tudósnak a precizitásával dolgozniuk, hanem megengedhetnek maguknak egy olyan személyességet, egy olyan érzelmi töltetet, ami által meg tudják szólítani a közönségüket.
0: És egy olyan szabadságot.
1: És egy olyan szabadságot, igen. Köszönöm. Hát ez a szabadság az, ami nagyon fontos.
0: Hát erre épült, vagy végül is ennek a szellemében jött létre valahol az Off Biennale, nem? Tehát, hogy ez egy alapkérdés.
1: Igen, tehát, hogy a közkeletű vélekedésekkel szemben a művésznek a zsenie nem elég. A művészet egy rendszerben működik, úgy, mint bármi más, szüksége van infrastruktúrára, szüksége van keretekre, és egy Biennale tulajdonképpen egy ilyen lehetséges keret, és a mi civil szervezetünk is egy ilyen lehetséges infrastruktúra, ami lehetővé teszi azt, hogy a művészek dolgozni tudjanak, és hogy ezek a munkák eljussanak a közönséghez.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Somogyi Hajnalka, a kurátor, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzóban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Klasszik Rádió 92.1, kedves hallgatóink, ezzel véget ér a mai Nyitány, illetve annak a Best of összeállítása. Reméljük tetszettek újra hallgatott, emlékezetes beszélgetéseink, illetve azt is reméljük, hogy a válogatás tartalmas és kellemes társuk volt ezen a délelőttön. Talán nyaraláson. Egy szép új délelőtt reményében idézem föl mai útravalónkat, ami Aldous Huxley-tól származik. A Szép új világ szerzője írta, hogy utazni annyi, mint felfedezni, hogy mindenki téved a többi országgal kapcsolatban. Tessék orvosolni és kijavítani a tévedéseket, megismerni a saját országunkat, és maradni itt a Klasszik Rádióval. Holnap reggel újra jelentkezünk könnyedén és nyugodtan. Viszont hallásra!

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest, Tittel Kinga.

0: Ádámmal és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigeti.hu.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel-téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckavei Soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel-téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségét kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározótóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható, torványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztinavárosban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízijármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízijárművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsárdurranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Dunavíz szint emelésén. Emlékpadot kapott Fenyő Miklós a Zamárdi Balaton parton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4-en pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatásért Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is. Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső záporzivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi dűrelsor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben, ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik Mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de éjszakon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Országos véradónapot tartanak a hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az első

0: Leges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszter helyettes, a külügyminiszter helyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban meghalt 6 civil, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapottak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamu felhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így délután 2-ig mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti. Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzs Szövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Dunavize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és

0: Hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőr ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbalesetek sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Épül a fenékküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KÉZ ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigrisszúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. Változékonyra fordul az idő, mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a nagy meleg.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegényházak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegényházként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Több cég is hozzájárul a Duna víz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotban

0: állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. Épül a fenékküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KÉZ ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja, Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propaganda gépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul.
2: Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak.
0: A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot.

0: Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását. Erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatása alapján a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a pénzintézet mindeközben több mint 100 milliárd forintért épít székházat. Hangsúlyozta, mivel a magyar állam az MBH résztulajdonosa, az állam nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy azonnal vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes és derűs délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, mára kissé csökkent a hőmérséklet, nem is olyan kicsit, azt hiszem, minden esetre sokkal lelkesítőbb és frissebb valahogy a levegő. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink, hát például egy lelkesítő eseményről mesél hamarosan Bubics Ádám, a Skult 13 divízió vezetője. Idén is jelentkezik a 13. kerületi önkormányzat szervezésében az Angyalföldi utcabál, erről lesz majd szó. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a fesztivált, amely augusztus 22-e és 30-a között várja a közönséget. Ennek részleteiről beszélgetünk majd. Most pedig az Intermezzo-ban Bach II. Brandenburgi versenyének 2. tétele következik, a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadás.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Az idei Angyalföldi utcabál a 90-es évek hangulatát idézi meg. Augusztus 30-án a vonalban Bubics Ádám, a Skult 13 divízió vezetője. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, sziasztok, köszönöm
1: hívásatokat! A 13. kerületi rendezvény idén hogyan épül fel? Egyáltalán mesélj egy kicsit arról, hogy honnan jött az ötlet, hogy a 90-es évek legyen fókuszban.
2: Hát egy ideje a 90-es évekkel már különben is foglalkozunk, kis kitekintés van nekünk egy helytörténeti gyűjteményünk is, az Angyalföldi helytörténeti gyűjtemény, amiben egy idő után észrevettük, hogy ez a 80-as évekig bezárólag gyűjtöttük a dolgokat, és hát eljöttünk, hogy itt a 90-es évek is sajnos már az az időtávlat, amikor szintén nagyon-nagyon sok érdekes, izgalmas dolog történt, de nincs olyan mértékben dokumentálva, mint mondjuk akár egy 70-es, 80-as évek. Úgyhogy elindultunk azon a szálon, helytörténeti szinten, és hát ezzel párhuzamosan úgy jött értelemszerűen az ötlet. Ugye a retrónak azért most már hosszú ideje, nagy keletje van és divatja, de a 90-es évek az még többé-kevésbé azért kiaknázatlan, bár most már azért látok rá nagyon jó példákat, hogy a 90-es évekből nagyon jó kis dolgokat, programokat, játékokat hoznak vissza. Úgyhogy igény van rá, mi ennek próbálunk itt most helyben megfelelni.
1: Igen, egyébként igazad van, hogy a 70-es, 80-as évek valahogy frekventáltabb, tehát hogy sokkal többet foglalkozunk vele, a 90-essel kevesebbet, de hát majd most mi...
2: Hát mindig fiatalnak érezzük magunkat alapvetően.
1: Ez az. Na ez
2: és,
1: az.
2: És ez olyan kellemetlen, hogy te jó ég már az is, hogy helytörténet része a 90-es évek, de igen, sajnos most már itt tartunk, hogy a 90-es évek az... A mostani generációnak, hogyha beszélünk a 90-es évekről, mondjuk nem volt mobiltelefonunk, meg találkozási helyek a városba, és mennyire lényeges volt, hogy akkor és ott történjen, vagy esetleg mondjuk levélen vagy cetliken hagyunk egymásnak üzeneteket, és akkor nem beszélve azokról a játékokról, amik fizikailag kellett mondjuk egy Rubik kockának megjelennie, hogy játszani lehessen vele. Most a virtuális játékok korszakában ezt nem is nagyon értik, hogy miért húzkodtunk mi annó egy bőrönnyi játékot magunk után, amikor egy telefonban minden elfér.
1: Hát és már is mennyi emlék, amit most mind felsorakoztattál a 90-es évekből. És igen, már éltünk egy... akkor, Ádám, hát érted, szóval mi már, nekünk már jócskán vannak emlékeink.
2: Igen, hát ezzel a dologgal. Olyan, hogy tegnap történt, de ez igazából nem tegnap történt.
1: De egyszer majd így emlékezünk szerintem a jelenlegi időszakra is, és tudod, mit emlékezzünk rá? Legyen meg ez az alkalom.
2: Igen.
1: Na és akkor mi történik augusztus 30-án az Angyalföldi utcabálon?
2: Hát gyakorlatilag pont, amikről az imént beszéltünk, végül is pont ilyen típusú játékok jelennek meg, de megjelennek a 90-es évek népszerű meséi is, családoknak szóló programok is lesznek. Sportból mondanám azt, hogy ez egy érdekes dolog, bár most manapság már nagyon sok új sportág is van, de hogy ugye mindig a utcabálnak egy része egy fajta sportág választó úgynevezett mozgástér, ahol várjuk a látogatókat. Lesz például ugye játék határok nélkül, amit talán szintén ennek az időszaknak volt egy lényeges, vagy egy nagyon közkedvelt műsora, hát ezt most ugye nem ezt valósítjuk meg egy az egybe, ami ott történt, az egy nagyon monumentális és nagyon izgalmas professzionális játék volt, de nagyon-nagyon sok játékon lehet részt venni, tehát lesz sport, lesznek ugye ezek a különböző régi 90-es évek játékai, amit ki lehet próbálni, megmutatni akár a gyerekeinknek, hogy mi ezekkel játszottunk, megkedveltessük ők velük. És hát a színpadi produkciók között is számtalan egy olyan lesz, akár egy az akrobatikus rock'n'roll csapatunknak a produkciója, ami abból az időszakból merít koreográfiákat, de lesz Animal Cannibals is, és lesz Sandy koncert is, hogy teljes legyen a kép. Ugye Sandy meg ráadásul azt, hogy a különleges aktualitását a 90-es éveken túl, hogy itt az idei évben mi nagyon sok minden kapcsán Fenyő Miklósra is emlékezünk a programok által. Ami ugye szintén akár 90-es évek is gazdagon. Pedig sokkal korábbra tesszük azt is nagyon sokszor.
1: Abszolút, igen. Hát az Animal Cannibals is talán már a 80-as években is játszott, ugye? Én úgy emlékszem egyébként, hogy Sandy is, tehát egy kicsit korábbra is tehető már az ő ismertsége.
2: Talán igen. Igen. De szerintem inkább alapvetően a 90-es évek, nem tudom, nekem vagy valami műjégpályás emlékem van vele kapcsolatban, és akkor mi teljesen új feltörekvő tehetség konferálták be a Városligeti műjégpályán. Én ezt ugye 90-es évek legelejére teszem valahol, de...
1: Hát most a tehetség az most is maradt.
2: Nem,
1: abszolút igen. Jó, de hát már mindannyian éltünk akkor, szóval ez alól nem vagyunk kivételek.
2: Igen, ez már így kiderült. Igen, most még te kibújhattál volna ez alól, de most te is magadra vállaltad.
1: Ugye, hát nem volt ez olyan nehéz. Mindenki meglepődött volna, ha eltitkolom, vagy nem is tudom, azt mondom, hogy nem így van. Szóval, Ádám, te egyébként hogyan emlékszel a 90-es éveket? Tehát neked mit jelentett?
2: Hát igen. Igen, ugye az ember ritkán beszél magáról, bár ugye az előbb az emlékek egész jól jöttek elő. Ugye itt ez nekem járt a érettségi időszakával. Egy filmmel tudnék lehet, hogy legjobban válaszolni, a Moszkva tér című filmet, én ugyanben nagyon szeretem, és annak a hangulata az nekem nagyon így, bár az is ugye pont még a 80-as évek vége, talán, ha jól emlékszem, de ebbe segítek.
1: 89?
2: De 89,
1: igen, ha? Tehát az érettségi botrányra, 85-től 89-ig tartott az évfolyam.
2: Nekem valahogy annak a hangulata van, bár a 90-es éveknek, mondjuk a második felére, vagy a vége felé, pont akkor jöttek ugye a mobiltelefonok, ami egy forradalmi változás volt, hogy nem a vezetékes telefon mellett ülünk, mert akkor is szerveztem rendezvényeket, és egész fura volt, hogy nem kell mindig visszaszaladgálni az irodába, meg tudni a következő információt, hanem már úgymond mobilan is elérték az embert, ami először ugye nagyon jó pofa volt, aztán amikor 24 órában elérték az embert, az már kevésbé, de hát ugye most már ebben élünk azóta hosszú ideje. Hogy akár belegondolhatunk ezekbe a számítógépes játékokba, vagy a különböző zenei stílusokba, vagy hogy a különböző zenei stílusoknak, és akár ez egy rendezvényötletként is jó pofa, hogy az egyes rajongói táborok akár ruházatban, öltözködésben, stílusban, akár beszédstílusban, vagy akár a kultikus helyekben mennyire különböztek. Tehát meg volt az egyes helyeknek a maga törzsközönsége, és akár az utcán járva kelve meg tudta állapítani az ember, hogy ki melyik csapathoz
1: érkezik. Ez tényleg így van. És látod?
2: Ritkábban látok ilyeneket.
1: Így van, sokkal nehezebben kódolható, tehát nem olyan egyértelmű.
2: Igen, hogy kikihez tartozik.
1: Hogy kikihez tartozik, így van. De figyelj, most csak így váratlanul ért téged a kérdés, és mégis mennyi emléket hívtál elő. Szóval, hogy ez történik majd az Angyalföldi utcabáron is, azt hiszem, hát azokban legalábbis, akik éltek már akkor, már pedig vagyunk néhányan, akik pedig még nem, azok biztos, hogy rácsodálkoznak arra, hát ma már sok szempontból nagyon távolinak tekinthető múltba. Miközben...
2: Úgy járnak, mint mi mondjuk egykort a Gyuri bácsi koncerten.
1: Na például. Így van, de most a Sandy Rock Band zárja majd az idei Angyalföldi utcabált augusztus 30-án. Ádám, nagyon köszönöm, én azt hiszem, hogy ez remek ötlet, ez a multidézés, ami azért még nagyon sokunknak jelent valamit bőséggel, hiszen akkor is itt voltunk. Nagyon köszönöm, és sikeres, varázslatos napot kívánok.
2: Köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel, téged is.
1: Ott leszek. Bubics Ádám, a Skoly 13 divízió vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szeptember második szerdáján a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A négy nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagora Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. Jövő csütörtökön jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Cabaret Medrano a Bábel kertemben. A zenekar sajátos hangzásvilágában a világzene, a sanzon, a jazz és a balkáni zene motívumok találkoznak, miközben dalaik mindig erős történeteket mesélnek. Az est egyszerre ígér visszatekintést az elmúlt negyed századra és új zenei élményeket a közönségnek. A 25 éves évforduló méltó alkalom arra, hogy a zenekar együtt ünnepelje közönségével az elmúlt évtizedek legfontosabb pillanatait. A négy napos ünnepség alatt a Margit-sziget igazi zöld családi oázissá alakul, ahol napközben gyerekfoglalkozások és bábelőadások szórakoztatják a legkisebbeket. A sziget fái között felállított színpadokon változatos koncertek és zenés produkciók várják a lazítani vágyókat. Az interaktív játékok mellett a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a hazai természetvédelem fontosságával. Sötétedés után a rózsakert egy varázslatos fénykertté változik, amely különleges esti sétákra hívja a párokat és a családokat. Az ünnepi hétvégén így a Margit-sziget tökéletes, nyugodt menedéket nyújt a belvárosi nyüzsgés elől. Jó szórakozást kívánunk!

0: turquoise larme.
1: Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vörös Kereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! A folytatásban Miranda Leo hegedűművész érkezik hozzánk, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a fesztivált, amely augusztus 22-e és 30-a között várja majd a közönséget. A Miraton különlegessége egyébként az, hogy nem csupán koncert sorozatról van szó, hanem egy nemzetközi zenei műhelyről, illetve közösségről is. Maradjanak velünk a folytatásban. Most Nodó, Émol Fuvola versenyének első tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: 8. alkalommal rendezik ma Budapesten a Marathon Fesztivált és Akadémiát, amely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. A stúdióban nem más, mint Miranda Liu hegedűművész, a Marathon Fesztivál és Akadémia alapítója. Szervusz, szeretettel köszöntelek, Miranda!
1: Szia, Edina! Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Milyen érdekes, hogy a múltkor is beszélgettünk már a fesztiválról röviden, és akkor még annyira távolinak tűnt. Szóval döbbenetes, most már itt vagyunk éppen előtte, néhány nappal. Hát csoda, hogy még el tudtál jönni.
1: Igen, most szombaton indul, és Beethovennel fogjuk nyitni a fesztivált, szombat este a Fugában, és ez az nagyon izgalmas 9 nap lesz mindannyiunk számára. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sok kiváló vendégművész jön a fesztiválra, hogy rekordszámú résztvevő jön a mesterkurzusainkra, és nagyon várom az újbóli találkozásokat a közönséggel is.
0: És hogyan állítottad össze az idei Marathon Fesztivál programját, hiszen ugye most már 8. alkalommal rendezed meg, tehát ott van-e a fejedben, hogy a hagyományokhoz is ragaszkodj, de közben azért beemelj egy-egy új elemet is?
1: Mindenképpen, hát szerintem a programkínálatban mindenki meg tud találni olyat, ami egy híres darab, egy kedvenc, és fel tud fedezni újat is a fesztiválon, és ez mindig is az elképzelés volt a fesztiválon. Nagyon sokat fejlődött és nőtt a fesztivál, most 12 nagyszabású koncertet rendezünk, az elején még csak 4 napos volt a fesztivál, most 9 napos lesz, és a legtöbb koncert az kamarazenei koncert, a nyitó napon 3 Beethoven vonos négyest fogunk játszani, de szerepet kap a zongora is. Magyarországon fog debütálni François Dumont, francia zongoraművész, augusztus 25-én a klimatizált francia intézetben, ahol Chopin, Liszt és Debussy műveiből egy gyönyörű műsort fog játszani, és nekem mindig egy nagyon jó érzés, amikor egy nemzetközileg elismert művész a Marathon Fesztiválon debütál Magyarországon.
0: És annak idején, 8 évvel ezelőtt, ugye nem nehéz kiszámolni, amikor életre hívtad ezt a fesztivált, akkor mi volt a szándékod?
1: Igazából két vonzó erő van, ami miatt fáradhatatlanul motivál engem a Marathon Fesztivál. Az egyik a zene, mert a ilyen remek műveket játszani nap, mint nap, de nem úgy, mert igazából egész évben játszom remek műveket, de hogy azt gondolom, hogy egy koncertműsorban egymásra hatnak a különböző zeneművek, és mondjuk, ha játszottam például most vasárnap lesz a Kreutzer Kör nevű koncert, ahol többek között Beethoven Kreutzer szonátáját fogjuk előadni Borbély Lászlóval, és Lacival már 8 éve játszunk együtt, és 8 éve játszunk ezeket a Beethoven szonátákat, és most egyébként megjelent egy lemez, van egy friss lemezünk a Beethoven szonátákból, és ez egy hosszú távú projekt, hogy ezeket a Beethoven szonátákat játsszuk, és fölvegyük, de most egy új megközelítést fog kapni ez a darab, amit játszom évek óta, és az, hogy Janáček első vonós négyesével egy műsoron lesz, és Janáček első vonós négyesének a címe az, hogy Kreutzer szonáta, ami Tolstoy könyve alapján írta, és én meg vagyok győződve arról, hogy a Beethoven Kreutzer szonáta, ha mondjuk más Beethoven művek között elhangzik, az más, mint most vasárnap, például a Janáček mű mint a szomszéd, és ugyanazt érzem az egész program kínálatban, hogy nagyon sokszínű a program, van Beethoven est, van Mozart est, van két Chopin szóló zongora koncert, van egy romantikus műsor augusztus 24-én a Francia Intézetben szintén, Lira és Virtuózitás címen Schumann és Strauss művekkel, lesz egy francia est, most új helyszín nekünk ez a Francia Intézet, tehát most két helyszínen leszünk, és három koncertet is rendezünk a Francia Intézetben, de például Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük augusztus 29-én, ahol a szerző maga is eljön a koncertre, és azt hiszem, hogy nem csak a műsorokon belül nagyon inspiráló, hogy hogyan hat egy mű a másikra, hanem a koncertek is hogyan hatnak egymásra, és ha valaki több koncertre eljön, hogy milyen élményt kap, ha egyik napon Mozartot hallgat, más napon Chopint, és a harmadik napon meg Kurtágot, és nagyon szeretem ezeket a találkozásokat, és igen, a másik vonzó erő a Miraton Fesztiválon az, hogy hogyan lehet egy igazi közösséget építeni a zenén keresztül. És hihetetlen látni nekem, hogy a 8 év alatt mennyire fejlődött a fesztivál, és hogy milyen sokan várják ezeket a koncerteket, milyen nemzetközi a közösségünk. Most a vendégművészeink 11 különböző országból érkeznek, és a mesterkurzusra pedig 17 különböző országból 57-en érkeznek a fesztiválra. És nagyon hálás, hogy a törzsközönségünk is újra velünk lesz, és hogy tényleg hogyan lehet embereket összehozni, és egy nagyon pozitív közösséget építeni itt a nyár végén.
0: Találkozások, ugye a zene által, hát ez egy nagyon szép misszió. Miranda, jövünk vissza, még egy kicsit részletezzük majd a programokat. Miranda Liu, hegedi művész a vendégem, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ugye az előbb arról beszélgettünk, Miranda, hogy ez a fesztivál maga nem csupán egy koncertsorozat, hanem voltak éppen egy nemzetközi zenei műhely is, ahol te egy közösségeket építesz. A jelenlévő művészek, akik akár a workshopokat, zenei műhelyeket vezetik, tisztában vannak ezzel, tehát ők is visszajáró vendégek, vagy ők maguk is hozzák azokat a szakmabeli zenészeket, akiket hosszú ideje tanítanak. Tehát, hogy mennyiben épülnek ők be a Miraton Fesztiválba a saját kisebb közösségükkel?
1: Igen, kiváló vendégművészeink vannak évről évre, és szerencsére van több visszatérő művész is, meg vannak új arcunk minden évben. És a mesterkurzusokon egyre nagyobb az érdeklődés, és nekem nagyon megható, hogy a résztvevők közül nagyon sokan visszatérnek évről évre. Szóval idén nem is kellett nagyon sok helyen meghirdetni a kurzust, mert rögtön jelentkeztek azok, akik tavaly vagy tavaly előtt voltak, sőt, hoznak barátokat is magukkal, és így teltek be a kurzusok, nagyon, hát bizonyos hangszereknél nagyon korán teltek be a kurzusok, és ez a legnagyobb visszajelzés számomra, hogy visszatérnek, mert az azt jelenti, hogy jól érezték magukat, és sokat tanultak, és tudom, hogy mondjuk egy zeneakadémista, vagy egy zenei egyetemen tanuló fiatal zenésznek nagyon sok lehetősége van különböző mesterkurzusokra elmenni, és Európán belül is több száz lehetőség van minden nyáron. A Miraton egy kicsit más, mint a többi mesterkurzus, mert nagyon előadás központú, és akik részt vesznek, azok nyilván kapnak egyéni mesterkurzusokat is, és foglalkoznak velük a vendégművészeink, de van egy saját koncertsorozatuk, a Miraton Young Artists koncertsorozat, ami egy ingyenes koncertsorozat itt Budapesten, és délelőtt és délután mindenhol a városban fel fognak lépni ezek a kiváló zenészek.
0: És mindez azt is mutatja, hogy a mesterkurzuson résztvevő hallgatók bizony bőséggel kapnak itt valamit, hiszen azért vágynak arra, hogy jövőre újra és újra el tudjanak jönni hozzád. De mit mondtál, hogyan épül fel a program? Ugye a nyitó koncerttől augusztus 22-én már beséltél, de mi történik másnap, 23-án?
1: Igen, 23-án, most vasárnap, a Fugában van egy délutáni koncert, ahol Krzysztof Ksiązek, kiváló lengyel zongoraművész, egy szóló koncertet ad. Ő most először lép fel a Miraton Fesztiválon.
0: És találkoztál már vele?
1: Igen, igen, igen. Ő egy kiváló zongorista, és Chopin, több Chopin művet fog játszani, és a végén meg Augustin, egy lengyel zeneszerzőtől fog egy Paganini Variációk nevű darabot előadni. Nagyon várjuk az ő szóló koncertjét.
0: Egyébként a repertoárt hogyan határozzátok meg? Tehát maga a művész kéri, hogy mit szeretne játszani, vagy nektek is akár van beleszólásotok?
1: Igen, hát nekem mindig több ezer ötletem van műsorra, és mindig az a legnehezebb pont, amikor ki kell húznom az idő hiánya miatt, ki kell húznom bizonyos ötleteket. Szóval a kameraműsorokat én állítottam össze, a zongora koncerteknél pedig sokszor a zongoristák a saját országukból játszanak darabokat, ugye ebben az esetben a Krzysztof Ksiązek, ő a Chopin versenyen is sikeresen szerepelt, és világszerte játszik Chopint, és akkor adódott, hogy a Miraton Fesztiválon is Chopin koncertet adjon.
0: Helyszín?
1: Igen, és a Fuga Budapestben lesz ez a zongora koncert, most vasárnap 16:30, 19:00 pedig a Kreutzer Kör című koncertet rendezünk.
0: Mi történik utána? Ugye ez már a következő hét, ha jól szánomok fejben?
1: Igen, igen, igen. Hétfőn átjövünk az első kerülettel, a Francia Intézetbe, és ott 3 napon keresztül a Francia Intézetben fogunk koncertet tartani. Hétfő este Schumann és Strauss művekkel, kedden egy szóló zongora Chopin, Liszt és Debussy koncerttel, és szerdán pedig egy francia esttel jelentkezünk. A vendégművészek pedig sok országból érkeznek, Lengyelországból, Franciaországból, Portugáliából, Csehországból, Romániából, megszerepel a Vonós négyesem, a Vénés Vonós négyes is, aki az egész fesztiválon több alkalommal szerepel. Nagyon, nagyon várom az egyik klarinét művész fellépését a fesztiválon, Sergio Pires, aki napjaink egyik legnépszerűbb fúvós szólistája, aki a London Szimfonikus Zenekarnak a szóló klarinétosa, és ő is most először van a Miraton Fesztiválon, és ő például a francia esten, augusztus 26-án szerdán a francia intézetben is hallható lesz, ahol egy Debussy művet fog előadni.
0: De korábban személyesen találkoztál már vele?
1: Őt még nem ismerem.
0: Hát akkor most neked is ez egy remek alkalom lesz arra, hogy ne csak a játékát hallod, hanem személyesen is találkozol.
1: Igen, pontosan, és várom, hogy együtt játszunk. Mozart klarinét ötösét fogjuk közösen játszani, Sergio Pires klarinét művészel és a Vénés Vonós négyessel augusztus 27-én. Idén Mozart évforduló van, a születésének a 270. évfordulója, és a Miraton Fesztiválon természetesen egy Mozart estet tartunk augusztus 27-én. Úgyhogy két okból is nagyon várom ezt a koncertet.
0: De még ezzel nincs vége a fesztiválnak, a részletekkel jövünk vissza. Vendégem Miranda Liu, hegediművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.
2: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örs vezérterén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a Miraton Fesztivál és Akadémia Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei fesztiválja. A stúdióban Miran Badiu hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ugye 8. alkalommal rendezitek meg ezt a fesztivált, és hát most kezdődik hamarosan, augusztus 22-én. Az előbb Miranda nagyjából a programokat elmondtad egészen augusztus 27-én, ugye, de még maradt 3 nap a fesztivál utolsó 3 napja. Hogyan épül fel?
1: Igen, továbbra is több Mozart mű hallható lesz augusztus 28-án, Közép-Európai Szerenád címen rendezünk egy nagyon izgalmas koncertet. Kiváló cseh és román művészek lesznek a vendégeink, és ezért adódott, hogy Mozart gyönyörű G-moll vonos ötöse mellett egy-egy román és egy-egy cseh darab is szerepet kapjon a műsorban. És nem mindennapi darabok ezek, amelyek elhangzónak ezen a koncerten, hiszen Enescutól a 3. hegedű zongora szonátája hallható lesz, és Martinútól pedig a Szerenád című művét, ami vonos trióra és 2 klarinétra van. És ezt a koncertet nagyon-nagyon várom. Angela Dragicescu, román zongoraművésznő, először lép fel a Miraton Fesztiválon. Tomás Jamnik, cseh gordonművész, most másodszorra lép fel a Miraton Fesztiválon, és Igor Kaskó, hegedűművész, meg most debütál ő is, és sok visszatérő művész is szerepel ezen a koncerten.
0: Most viszonylag sok művész játszik itt először. Ennek mi az oka?
1: Hát ha már 15 vendégművészt meghívtam a Miraton Fesztiválra, nagyon izgalmas, hogy együtt játszanak minél többen, és szerintem ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a különböző kultúrák találkozzanak a színpadon, és mindig annyira izgalmas a próbákon jelen lenni, és hallani, hogy hogyan hoz mindenki egy saját véleményt, egy személyiséget, és hogyan találkoznak ezek.
0: Ez egyébként a korábbi évekre is jellemző volt, hogy itt debütált valaki? Tehát, hogy korábban még nem lehetett vele találkozni?
1: Igen. Sokszor volt olyan, hogy Magyarországon debütált az művész.
0: Na most az előbb, hanyadikánál tartottunk? Elvesztem, 29-én.
1: Igen, ez a Közép-Európai Szerenád, az augusztus 28-án pénteken lesz a Fugában, és aztán jön a fesztiválnak a záró hétvégéje a 29-én és 30-án. Itt is nagyon érdekes műsor összeállítások vannak. Szombaton egy délutáni koncertet tartunk a Fugában, Közös Horizontok néven, és Andriy Murza, ukrán hegedűművész, illetve az ukrán ifjúsági szimfonikus zenekar lesznek a vendégeink, egy magyar-ukrán műsorral. Hallhatók lesznek Liszt rapszódiák, Brahms magyar táncok, illetve Kozarenko és Freidlin, 2 ukrán zeneszerzőnek művek. És nagyon várom ezt az együttműködést, mert kiváló ukrán, kiválóan játszanak az ukrán zenészek a zenekarból, és ők is részt fognak venni a mesterkurzusokon, de tehát a 17 országból érkező résztvevők közül is sokan fognak játszani ezen a koncerten, ahol a vendégművészek együtt muzsikálnak a résztvevőkkel. És lesz magyarországi bemutató. Mind a Kozarenko, mind a Freidlin darab most hangzik el először Magyarországon, és ez szerintem egy nagyon izgalmas párosítás, hogy olyan ismert művek, mint a Liszt rapszódiák, még a Brahms magyar táncok találkozhatnak egy újdonsággal.
0: És ha az utolsó hétvégére gondolsz, az záró hétvégére, akkor összeszorul-e szíved, vagy akkor szerinted milyen viszonyulás van benned most? Tehát, hogy nyilván az, vagy nem tudom, most én csak magamból indulok ki, hogy az mindig olyan jó a várakozás, amikor még nem kezdődött el a fesztivál, és hogy a végére még gondolni sem szeretek annak, ami jó. Hogy te hogy vagy ezzel?
1: Igen, hát minden koncert számomra, minden műsor olyan, mint egy történet, és minden kapcsolódás, minden művészel, mert ugye rengeteget kommunikáltunk az elmúlt hónapokban, és nagyon várom, hogy a zenét is megosszam velük, hogy együtt játszunk, együtt lépünk színpadra, és igen, ez az egész Miraton Fesztivál nekem egy nagyon személyes dolog, és örülök, hogy ilyen sokan tudnak részt venni ebben a projektben velem.
0: Nem sokára még a mesterkurzusokról is beszélgetünk. Vendégem Miranda Liu, hegedi művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miranda Liu, Hegedű művész, a Miraton Fesztivális Akadémia alapítója. Miranda, ahogy a programot néztem, szóval nagyon színes, valóban megmutatod a különböző országok zenei kultúráját a fesztivál által.
1: Így van, ez tényleg az a Miratonnak a különlegessége, hogy mindent is lehet megtalálni benne. Egy kedvencet is, meg egy most először.
0: De mi még nem ismerünk például.
1: Igen.
0: De aki kíváncsi, már pedig sok kíváncsi ember van, én is az vagyok egyébként. Szóval, hogy az vonzónak találja azt, amit nem ismer.
1: Igen, abszolút is, főleg úgy, hogy egy-egy felfedezés az ismert művek
0: által, igen.
1: Által is lehet belekóstolni. És én arra invitálom a zenekedvelőket, hogy jöjjön el a Miraton Fesztiválon, nagyon pozitív a hangulat. Ez az időpont pont az évad kezdés előtti héten. Mindig augusztus végén van a fesztivál, amikor már kevésbé meleg van, amikor az emberek már visszatértek a nyaralásokból, és lehet egy kis klasszikus zenét tapasztalni. És biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tud találni olyat, ami megszólít a koncertkínálatban.
0: Miranda, jól emlékszem, hogy volt olyan év, amikor a Miraton Fesztivál szeptember elejére esett, ugye?
1: Igen.
0: Ez most egy jobb választás, hogy még az évad elindulása előtt megtörténik.
1: Igen, hát mindig örül.
0: Csomó szempont van persze, amihez
1: hozzá. Igen, a hétvége most pont augusztus 30-án van vasárnapi nap, de nagyon szeretjük azt az időpontot, és nekem, mint hegedűművész is nagyon sok inspirációt ad mindig, mert annyira intenzív ez a 9 nap, hogy majd az új évadot újabb energiával és sok új impulzussal tudom majd elkezdeni.
0: Miranda, a mesterkurzusokon mi mindent lehet megtanulni?
1: Igen, a résztvevők visznek mindenféle repertoárt a kurzusokra, és szólóban is, meg egymással együtt játszanak kamarazenei csoportokban, és azokkal a csoportokkal is fellépnek, és a nagy koncertjeinken is fellépnek, például a záró koncerten augusztus 30-án a Fugában Mozart G-moll szimfóniáját fogjuk előadni.
0: Összességében milyen a hangulata a Miraton Fesztiválnak? Amire érzékelhető az a közösségi élét, amiről beszéltünk?
1: Nagyon, nagyon közvetlen, barátságos és optimista a fesztiválnak a hangulata. Mert hát rendkívül intenzív, mindenkinek nagyon be van táblázva az összes órája, próbája, a művészek tanítanak napközben, és estéről estére színpadra lépnek. És a közönség is, ha több koncertre eljön, többször is találkozhat egyes művésszel, és ezek a művészek, akiket meghívtam a fesztiválra, ők nagyon jó emberek is, és van lehetőség beszélgetni velük, megismerkedni velük, és egy kicsit közelebbre kerülni a művészekhez. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy már nem egy elkülönített dolog az, hogy valaki egy nagy művész, és akkor vannak emberek, akik nem művészek, hanem hogy így egy élő kapcsolat alakuljon ki a közönség és a fellépők között, az nagyon-nagyon fontos, meg hogy tényleg nagyon nemzetközi a fesztivál, és nagyon sok nyelvet lehet hallani mindenhol. Tehát nem csak a magyart és az angolt, hanem azon kívül rengeteg szláv nyelvet is, meg a románt is, mert nagyon sok román, meg bolgár részvevő jön, és akkor néha értik egymást, és nagyon jó hallani ezt a nagyon sok nemzetből álló művész közösség.
0: Nyár végén zajlik a fesztivál, augusztus 22-én kezdődik, és 30-án lesz vége. Azért addigra már enyhül az idő, van amelyest. Hát legalábbis ki tudja, de talán van rámi remény. Viszont a helyszínek, ahol a koncerteket adjátok, mind klimatizált, ugye?
1: Igen, az így van.
0: Ezt a világot éljük, hogy ezt már muszáj megemlíteni.
1: Így van, igen. És szóval nem csak jó zenéket lehet találni a Miraton Fesztiválon, hanem egy hűvös hangulatot, most ott már jobb az idő, szerintem nagyon jól fog esni eljönni egy koncertre, és csinálni zenéket, megismerkedni ezzel a művész közösséggel.
0: Varázslatos hangulatot kívánok a 8. Miraton Fesztiválon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, Edina.
0: Mirandelio hegedi művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai

0: katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsirinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, valamint akadozik az előrejutás a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon mindkét irányban a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, illetve a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok ezen a gyönyörű, frissítő napon. Hát az mindenképpen, tekintve, hogy ma még egy kis eső is hullott az égből, hát nálunk legalábbis a környéken, gondolom nem mindenhol az országban. Egyébként meglepődtem nagyon, tehát ültem a szobában, be volt húzva a függöny, és hallottam valami kopogást, el sem akartam hinni. És aztán hát lám, kihúztam a függönyt, és láttam, hogy szerencsére van egy kis eső. Hát nem sok, de már ennek is örül az ember. Nem tudjuk majd, hogy milyen időjárást hoz az előttünk álló hosszú hétvége. Remélem, hogy sokunk számára lesz nagyon kellemes, illetve abban is bízom, hogy nem ettől tesszük majd függővé a hangulatunkat. Ma Jácint napja van, de gratulálunk még Ete és Hetény nevű hallgatóinknak is. Most pedig az Intermezzóban Handel B-dur koncertó Grossójának negyedik tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzóban most kolléganőm Bárány Anna interjúja következik.
1: Vendégeim vannak a stúdióban, nem is akárkik, Galambos Dorina és Sárközi Fanni látogatott el ide hozzánk a Jazzébe, hiszen a Mrs. Kalambó koncertre készül. Tessék, lányok!
2: Hello!
3: Hát igen, először is köszöntjük a hallgatókat, meg téged, Anna, már kellemes a délutánunk, hogy itt lehetünk veled. Augusztus 19-én a Budapest Jazz Clubban várunk minden kedves jazzkedvelőt, illetve aki a finomabb popra is bukik, mert ugye rengeteg átdolgozásunk van örökzöldekből, illetve saját slágereinkkel is szórakoztatjuk majd a nagy érdeműt 2:45 percben egy szünettel, úgyhogy lehet közben koktélozni.
1: Szórakozni, és beszélgetni,
4: igen, és
1: örömködni.
4: Tegyem hozzá, hogy miért van még egy extra aktualitása, ez a zenekar nem játszott 11 éve együtt, és egy hirtelen ötlettől vezérelve, ami tavaly keletkezett, a megvalósításig el is jutottunk, és így vagyunk most együtt, és tényleg 11 éve mi nem muzsikáltunk így együtt egy színpadon, úgyhogy azért is egy külön izgalom számunkra.
1: Nagyon-nagyon sikeres zenekarról van szó, amit, hát nyilván voltak okok, hogy ez miért maradt abba ez a közös muzsikálás, de hát menjünk egy kicsit vissza az elejére. Ki honnan jött, hogy alakult a zenekar egyáltalán? Tehát ezt így a hallgatóknak az mindig egy érdekes, hogy összejön négy zenét kedvelő ember, kicsit más irányokból, és abból lesz egy ilyen zenekar, mint a Mrs. Kalambó. Egy ilyen színes, színes, szagos, olyan igazán, igazán jó bulizós csapat.
3: Okay. Hát mi egy ilyen vizsgadrukkos helyzetben találkoztunk Fannival, mert én akkor diplomáztam a jazz tanszakon 2010-ben, és ő pedig ott a vizsgabizottságban ült.
4: Igen. Igen. Akkoriban tanítottam a jazz tanszakon klasszikus főtárgyat a zongoristáknak, és én szemtanúja lehettem a Dorina tündöklésének, ahol egy barokk áriát adott elő, ami a lehető legmeglepőbb volt, hogy mindenki tudta, hogy ki a Galambos Dorina, ő Beliben, csodálatos ízléssel.
1: A punklány, kicsit punklány.
3: Tudtam a pán nélküli ruhát.
4: Igen,
3: biztos.
4: Nagyon érzékeny voltam mindig is, ugye én klasszikus végzettségű vagyok, és hát ki van hegyezve a fülem a barokkra különösen, és gyönyörűen énekelt. És akkor ott, nem tudom, akkor még vezettél egy ilyen mini kis autód is volt.
3: Opel Tigrán volt.
4: És hát csuda tudja, hogy hogyan aztán később, évekkel később csörgött a telefonom, és akkor hívtak, hogy volna kedvem megpróbálni együtt.
1: És volt szerencsére.
4: Hát, azonnal. Persze.
1: És akkor összeültetek, akkor még csak ketten, vagy már akkor mind a négyen?
3: Nem, a Hudák Zsófi nagy bőgősünk egyébként, ő ajánlotta a Fannit, hogy hívjuk föl, és...
4: Látod, ezt nem is tudtam.
1: Szívesen. Na, hát ez a happy hours, itt minden kiderül.
3: Igen. És vele együtt Kovács Norbit is, aki pedig a dobosunk lett, ő vele pedig a Lausman Jazz Konziban jártunk egy helyen.
1: És akkor összeült ez a négy csodálatos művész, és akkor így gondoltátok, hogy most lesz egy zenekar, aminek keressünk nevet.
3: Hát a zenekar név az már egyébként megvolt, jó magam találtam ki, mert nagyon kedveltem a Kalambó című sorozatot, és mindig érdekelt, hol van az a feleség, akit senki sem lát, és mivel itt sok a lány ebben a zenekarban, ezért
4: Norbi is
3: legyen.
4: Norbi is néha beáll.
1: Édes.
3: De azért
1: lányosítva van.
4: Újra és újra.
3: Ő jól viseli a hülyeségeinket, fogalmazzunk így.
4: Egy csendes ember, aki igen, mellett három nő
3: türelmes.
1: Tűr, tehát hogy
4: valahol élvezi ezt.
1: Kár, hogy nincs itt, most mondhatná.
4: Holnap próba van, megkérdezzük, de szerintem úgy tűnik, hogy nem szenved túl sokat.
1: Na, augusztus 19, mire készüljenek az érdeklődők? Mi vár a Budapest Jazz Clubban rájuk, azon kívül, hogy egy Mrs. Kalambó koncert?
3: Egy komolyabb, érettebb zenekar, akik régebb óta fiatalok, nem öregek. Viszont letisztultabb a zeneiségünk, sokkal jobban támogatjuk egymást, nincsen megfelelési kényszerünk. És ezen kívül imádunk improvizálni, szóval lesz az is bőven.
1: A dinamizmus az nem változik akkor ezek szerint.
4: Nem, sőt azt lehet mondani, hogy még ugye érettebb fejjel összejönni és játszani a régi nótákat, az egyben azt is jelenti, hogy lehetőségünk van újra is értelmezni, új füllel hallgatni. Nyilván az elmúlt 11 évben egyikünk sem arra ébredt, hogy a Lady-t hallgatta, vagy az I Wanna Dance With Somebody-t, vagy a Radio Gaga-t. Úgyhogy az agy ilyenkor egy csodálatos mechanizmus és egy csodálatos folyamaton megy át, amiben érési folyamat is történik, még akkor is, ha nem foglalkozol vele, nem tudtam, hogy ezt tudod-e, hogy van egy ilyen biológiai jelenség az agyban.
1: Másképp játszátok? Tehát, hogy ugyanazok a ritmusok, ugyanaz a gondolat, de más a felfogás?
3: Igen, sőt, így tök jó rácsodálkozni, hogy mondjuk egy I Love Rock'n'Roll-t, hogy játszottunk anno, és ezt be is vettük gyorsan a setlistbe, mert nagyon megtetszett, és a kedvenc kifejezésünk a próbákon az izommemória.
1: Ezt a hőkupola mellett tanuljuk most, nem?
3: Zsófi szokta mondani, hogy várjál, rájöttem, ott nem is az az akkord van, mert most visszajött izom memóriából.
4: Igen, volt egy nagyon kétséges, tapadtunk a hangszóróra, és nem tudtuk megállapítani, hogy egy S vagy egy E, amit játszik a bőgő, annyira összehangzik, és akkor a Zsófi egy kicsit később hagyott nekem egy hangüzenetet, hogy figyelj, rájöttem, ez egy E, nem egy S, vagy Zsófi, majd holnap kiderül. Én most elfelejtettem, de majd holnap kiderül, melyik a kettő közül, de egyébként meglepően jól visszajön, azonnal visszajönnek. Nekem kézbe, ugye én zongorázom, Zsófinak is mind a ketten meglepődtünk, hogy azért nem kellett annyira a kótát nézni, és nekem minden is megvan fejben.
3: Amikor elővettük a Trouble című számunkat, hogy hát egyből beindult a fejemben a szöveg. Tiszta jó érzés volt. Na mondom, akkor
4: mondjuk
3: ezzel nem lesz.
4: Írtad.
3: Igen, ezzel nem lesz már probléma.
1: Mennyi lesz az arány a feldolgozás és a saját dalok? Van-e új dal? Lesz-e új dal?
4: Van egy életfilozófiám, ami az utóbbi években tört rám teljes mértékben, és ez szerint is élek, és ez egész egyszerűen a kérdésedet úgy cselezem ki, hogy a jelen pillanatnak kell élni, és most
1: már
4: azzal kell foglalkoznunk, ami éppen előttünk van, vagy amiben éppen vagyunk, és hogyha szerencsésen állnak a csillagok, akkor még az is elképzelhető, hogy egyszer valamivel újra előrukkolunk, de azt hiszem, hogy ahogy a mostani eset is ezt hűen tükrözi, szeretjük a meglepetéseket. És lehetséges, hogy megint újra meg fogjuk lepni a közönséget valamivel. Ami már nem feltétlenül pontosan a régi megismétlése lesz, hanem lesz benne valami új, amit éppen tudunk nyújtani.
1: Tematikailag augusztus 19 felépítése, van erre valami koncepció, vagy csak sodródunk, vagy majd ahogy a közönség visszajelzi, vagy azért van erre egy forgatókönyv?
3: Először ilyen adhok jelleggel szerkesztettem a setlistet, majd rájöttem, hogy teljesen jó íve van, és nagyon jó kis felkonfokat találok ki a számok közé. Lesz itt feldolgozás, igen, jó sok, meg saját nóta is. Abból kevesebb van, de...
1: Még?
3: De még.
4: Anna nagyon...
1: Én forszírozom, te bocsánat. Mert itt igen, mert hogy a jazzin nagyon szeretik a Mrs. Columbo dalokat. És én szeretnék minél többet konfolni itt a rádióban. Hát hogy mondhassam azt, hogy kérem szépen, hát itt az új Mrs. Columbo dal.
3: Egyébként nem véletlenül szedtük elő a Játszd újra című dalunkat, amivel a dal című műsorban is szerepeltünk, mert így azt is újra hallgatva így rájöttem, hogy úristen, ez nagyon jó. Jó sikerült az a felvétel, amit a YouTube-on is meg lehet róla találni, és legyen ez az alcíme a koncertnek is, hogy játszd újra, hiszen tényleg így 11 év elteltével egészen különleges érzés újra zenélni, és nagyon várjuk a koncertet.
1: Hát akkor ismételjük el, hogy augusztus 19-én a Mrs. Columbo várja a kedves érdeklődőket és rajongókat a Budapest Jazz Klubba. Mikor kezdődik a koncert? Kik lesznek a színpadon?
4: Igen, este 8 óra 30 perckor kezdünk, és mindenkit bátorítunk, hogy érkezzen előbb.
1: Különben remarad.
3: És megismételhetetlen koncertünkről.
1: Jó, hát még hátha lesz. Tehát én azért tolom itt a bicikliét a Mrs. Columbónak, ha szabad ezt mondani. Elmondom,
3: egy szavazást indítunk.
1: Legyen ez egy ilyen.
4: De ez egy négy kerekű jármű, ez nem kettő. Tudod, mint ami a Margit szigeten voltak ezek a pedálos.
1: Limbo Hinto, pedálos, vagy Bringo Hinto, vagy mi volt? Bringo Hinto. Jó, tehát akkor augusztus 19, este 8:30-kor a színpadon a Mrs. Columbo, vagyis Galambos Dorina, Hudák Zsófi, Sárközi Fanni, és a dobok mögött pedig Kovács Norbert várja önöket. Köszönöm, lányok, hogy eljöttetek. Nagyon sok sikert kívánok.
3: Köszönjük a meghívást.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kossuth Lajos téri hivatalos állami ünnepségek csütörtök reggel a Magyar Szent István rend ünnepélyes felvonásával és a honvéd tisztjelöltek látványos tisztavatásával kezdődnek. Az ünnepség után az Országház épülete előzetes regisztráció nélkül is nyitva áll a nagy közönség előtt. A látogatók a fenséges kupolacsarnokban testközelből is megtekinthetik a nemzet legféltettebb erekéjét, a Szent Koronát. Az esti fényshow és a drónbemutató lezárása után a tér egy hatalmas köztéri diszkóvá és utcabállá alakul át. Magyar Ízek utcája a Kárpát-medence leggazdagabb gasztrokulturális forgatagával várja a látogatókat a Várkert bazárnál és a Várkert rakparton. Az idei fesztivál fókuszában a pergelt és gulyásos húsok, valamint a tradicionális magyar pörköltek állnak, bemutatva a hazai főzési kultúra ezen szegmensét. A rendezvényen debütál és kóstolható meg először a nagy közönség számára a 2026-os év győztese, a Bíbor Fehér nevű Magyarország tortája, illetve a cukormentes kategória nyertese, a szilvás diós szilvafácska. A látogatók a híres desszertek mellett megízlelhetik az ünnepi Szent István napi új kenyeret is, amelyet hagyományos módon szelnek majd fel a helyszínen. A gasztronómiai élményeket, kézműves termékek vására, családi és gyermekprogramok, illetve hangulatos élőzenei fellépések teszik teljessé a Dunaparton. Csütörtöktől vasárnapig 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét, melynek ezúttal is a budai vár polgárvárosa ad otthont. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kézműves fesztiválján nem csak a látogatók közel 100 látványműhelyben testközelből is megismerhetik a régi mesterségeket. A programban a bőrművességtől a fazekasságon és kovácsmesterségen át a nemezelés, a szövés, a hímzés, a gyöngyfűzés és a tojásdíszítés is helyet kap. A 4 nap alatt számtalan színpadi produkció is várja a közönséget, ismert előadókkal és új fellépőkkel. A mesterségek ünnepe így egyszerre kínál vásári hangulatot, kulturális élményeket és betekintést a Kárpát-medence gazdag kézműves hagyományaiba. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsirinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, valamint akadozik az előrejutás a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon mindkét irányban a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, illetve a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Most egy olyan téma érkezik a Mesélő Budapest rovatban, amely a mai napig téma. Nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, a döntéshozókat, nagyon sokan ágálnak ellene, valaki mellette van, valaki ellene van. Na de hogy miről is beszélünk pontosan, 1977, kitiltják az autókat a belvárosból.
2: 45 évvel ezelőtt került sor egy nagyon nagy hatású városvezetői döntésre. Természetesen voltak ennek előzményei, tehát nem egyik napról a másikra történt mindez. Természetesen vissza kell mennünk az időbe. Ugyanis tudjuk azt, hogy már az 1960-as évektől kezdve nagy gondot okozott a forgalom, az autós forgalom növekedése, hiszen még a századfordulón csak elvétve találkoztunk autókkal, ugye először a konflisok, a lovas kocsik, aztán ugye, ahogy bejöttek az autók, de eleinte ez még nagyon kis számban volt jelen, tehát nem okozott problémát, de a II. Világháborút követően ez már egy komoly kihívás volt a belváros számára, főleg a pesti oldalon természetesen. Többféle elképzelés is született ennek kapcsán. Volt arról szó például, hogy városi autópályákkal hálózzák be a várost, és ugye egy dolog, ami megnehezítette, ha mondhatjuk így a helyzetet, az, hogy amikor az Erzsébet hídat átadták az 1800-as évek legeslegvégén, akkor a teljes kelet-nyugati átmenő forgalmat a belvároson keresztül vezették, hiszen tényleg azt tudjuk, hogy az Erzsébet híd az valóban rávezet minket a legfontosabb belvárosi utakra, úgyhogy ez gondot jelentett, és az első fecske, ha mondhatjuk így, az a Váci utca volt természetesen a legismertebb máig és a legrégebbi sétáló utca, ugyanis itt már 1964-ben kitiltották az autós forgalmat. Hangsúlyozzuk, hogy itt az északi szakaszáról beszélünk a Váci utcának, tehát az Erzsébet hídtól északra eső részéről beszélünk, hiszen azt is tudjuk, zárójeles gondolat, hogy a déli szakaszát 1996-ban adták át a gyalogosok számára, tehát ez két fejezetben valósult meg, de e két dátum között került sor arra a bizonyos 45 évvel ezelőtti dátumra, 1977 elején, amikor kénytelenek voltak tényleg nagyobb dimenziókban is teret engedni a gyalogosoknak. Ekkor történt az, hogy gyalogos utca lett például a Haris köz, a Pilvax köz, a Kígyó utca, a Párizsi utcának egy szakasza, a Váci utca és a Petőfi Sándor utca között, aztán a régi Posta utca is természetesen az Aranykéz utca és a Petőfi Sándor utca között, és hát a Kristóf tér. Tehát ezekből a rendkívül központi elhelyezkedésű utcácskákból kitiltották az autókat.
1: Tehát gyalogosan lehetett itt közlekedni, de a tömegközlekedést azt fejlesztették emellett, hogy azzal tudjanak közlekedni az emberek?
2: Igen, ugye zajlott közben a tömegközlekedés fejlesztése is, ugye zajlott a metró hálózatnak a bővítése is. Természetesen ez újabb problémákat okozott, hiszen az ott lakók, a belvárosban lakók, a gépkocsijának a parkolása hirtelen egy égető problémává vált, hiszen tudjuk azt, hogy a lezárt utcákban körülbelül 20 ezer ember élt, és olyan 2500 körüli gépkocsival rendelkeztek ebben az időben, tehát ennyi kocsi számára kellett megoldani a parkolást.
1: Ezt hogy oldották meg?
2: Hát akkoriban az volt az első átmeneti megoldás, hogy éjszaka parkolhattak ingyenesen a lezárt részeken, aztán persze később tudjuk azt, hogy bejött ez a matrica rendszer, hogy aki a kerületbe volt bejelentve, az kapott egy olyan engedélyt, hogy a lakóhelyéhez közel parkolhat, de eleinte csak egy ilyen átmeneti megoldás volt. Természetesen bíztak abban, hogy ez a kezdeményezés ezért el fogja érni azt a hatást, hogy a belváros valóban egy gyalogos barát, szolgáltatás barát közeggé tegyék, hiszen az volt a cél, természetesen, hogy a szolgáltatási funkciók, a kereskedelem, a vendéglátás, az ügyintézés, ez a gyalogosok számára abszolút megoldhatóvá és kivitelezhetővé váljék, hiszen már akkor is érezték, hogy ez kocsival, autóforgalommal nem volt kivitelezhető. És hát nagyon nagyok voltak a várakozások, rengeteg kérdés merült föl, úgyhogy aztán a következő hónapok, évek során az új kihívások, azok is természetesen mindig napirendre kerültek, és hát tudjuk, ahogy mondtad te is, hogy a mai napig nincs ebben a kérdésben konszenzus, mindkét oldalnak vannak érvei és ellenérvei. Ez aztán marad még a következő évtizedekre is egy olyan kérdés, amire választ keresünk.
1: Reméljük, megtaláljuk a választ majd, és megtalálják azok, akiknek döntést kell hozni. Köszönöm.
2: Úgy legyen.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Bubics Ádám, a Skult 13 divízió vezetője, akivel a 13. kerületi önkormányzat szervezésében megvalósuló Angyalföldi utcabárról beszélgettem. Aztán ma délután velünk volt Miranda Liu, hegedűművész is, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, akinek volt dolga most jócskán, hiszen ma délután talán észrevehették, a Mirandával készült beszélgetés alatt az én mikrofonom hát nem működött tökéletesen, úgyhogy ennek nyilván volt valami torz hatása, utólag is elnézést kérünk érte, amit lehetett megtettünk. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot. Őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok

0: szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a Bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a vízi út alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelműveg eredetileg Weiss Manfred acél- és fémműveggyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92 egy telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92 egy mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitány

0: bíróság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Duna híd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehúpás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40 ezer köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai oldalon található Márványmenyasszony éttermet 1793-ban nyitották meg, eredetileg borkimérés céljából. A reformkorban fontos találkozó helyé vált, és gróf Széchenyi István, valamint báró Veselényi Miklós is itt tartotta a lakodalmát. A városi legenda szerint a név története egészen az alapító Bőmig nyúlik vissza, aki lányát erőszakkal egy idős, de tehetős budai polgárhoz adta. Az esküvő utáni napokon áttartó lagzi azonban szokatlan véget ért. A ház előtti kocsi felé sétáló fiatalasszony elsápadt, majd elájult, így újdonsült férje saját kezében emelte be a kocsiba. A távozó vendégeket figyelők egyike ekkor így szólt: "Márványnyá vált a menyasszony." Egyik józanabb magyarázat szerint azonban a név egy az elfogyasztott ételért és italért fizetni nem képes szobrásznak köszönhető, aki pénz helyett egy saját alkotását ajándékozta a vendéglőnek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzoros szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovic, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Rumbach-Sebestyén utca egy közel 1000 négyzetméteres fal területét ékesíti a magyarok egy fontos nemzeti ünnepe, amit sokan az évszázad mérkőzéseként is emlegetnek. Az aranycsapat, benne Puskás öcsivel, 1953. november 25-én a Wembley stadionban 6-3-as győzelmet aratott az angolok ellen. És ennek a 60. évfordulójáról a Neopaint csapata 400 liter festékkel és az ország legnagyobb falfestményével emlékezett meg 2013-ban. A hatalmas felületen láthatjuk az egyik gólunk előtti pillanatot, a belépőjegyet és a meccs másnapján megjelent Népsport címlapját is. A festményen szerepel még Grosics Gyula, valamint Buzánszky Jenő, akik az alkotás elkészültekor személyesen is szemrevételezhették azt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten